0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Imádkoztál, Émár? Desdemóna!
2: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hova megy?
2: Engedjenek!
1: Megöllek!
2: Engedjenek, kérem!
1: Vász szerkesztő úr!
2: Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
4: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

Tudom, hogy van, kit szenvedélye végveszélybe sodol, bármit dönt az értekezlet. Ám én azt hiszem, a helyzet mégse komoly, mert a vége mindig ez lett. Tud mindig egy leány, meg egy legény, s ez általános vélemény.

Tudom, hogy van itt szenvedélye végveszélyes azon, bármi dönt az értekezlet. Ám én azt hiszem, a helyzet mégse komoly, mert a vége mindig ez lett. Tud mindig egy leány meg egy legése.

0: Tényleg itt az alkalom, ajkam már az ajkam, és ezt fújom estelente, estelente. Mosolyogjál rám egy csöppet, mondjad azt, hogy hut-hut-hut, de ha nem szeret, hidd el, hogy a hangol vagyunk.
1: Csikán még éjjel-nappal a fületbe angyalom, no de ezzel szembe, hogyha kell, a rázsást kavarom. A gerlemódra élünk, krum, krum, krum, krum, krum.

0: dúdol.
1: A mesebeli herceg az nem te vagy, és én se vagyok tündér.

ott mondják csinos, nem is tudom, ez engem nem érdekel. Hogy kisé bolondos, nem is tudom, csak azt tudom, hogy nékem pont ilyen kell. Azt mondják, hogy rossz, talán igaz, mégiscsak ő kell nekem. Azt mondják, gonosz, talán igaz, én mégiscsak őt, csak őt szeretem, ha későn jön haza.

Itt egy asszony oly szerint, a karjaiba zár, s forró nölel, elég egy szendillanás. Ha tőlem csókot vár, s magához emel, ne érdekel már akkor,

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

elmondtad már tavaly, most, amit látni lezárjuk. Itt van a páholyom, nézzük meg, angyalom, hogy mit tud Hollywood. Hogyha összeveszünk, mozi jegyet veszünk, jó?

megvan maga róla véleménye. Maga kis hamis, mondhatom, hogy szerelem terén, nem valami sokat ér. Oh, megvan magáról a véleménye, maga kis hamis, mert az első nap már mindent megígér, másnap haza sem kísér.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csakinek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.

Vigate, könnyez nem érdemel. Tudom, az új mindig többet ér, a régi az nem érdekel. Mit bánom, váljunk el, ha így mutálj, szívünkön az emlék sötét uszál. Vidáman, könnyedén búcsúzom, hogy ne tudja, mennyire fáj. Megköszönök mindent, ami szép volt. Köszönöm.

Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

Dr. Prém Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor Budapest Székesfőváros polgármestere és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítészet Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hórétek vastagsága: Svábhegy 2, Dobogóki 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szejerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

van ül, hírszet egy lány, felvetted a hozományt, nászútra a legjobb hely, nagy popokát te petl. Ez Mexikó, Mexikó, az regényes Mexikó, Mexikó.

A lasszót vetettek rá, és hordod a férjégát, túl tengvárnődben a báj, nem mondhatod goodbye. Ez Mexikó, Mexikó, az regényes Mexikó, nagy hegyek, nagy vizek, közt a Mexik Tempikó. Ájjjj, ott az élet csuda jó, hát indulj már is, már reád is, szép Tempikó. Ajajaj, ott az élet csuda jó, hát indulj.

0: Follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikust, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

Jaj, de ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem. Hű a virág, és az egész világ, tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de ravasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem.

dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem. Du-du-du-du-du-du, hűl a virág, és az egész világ tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, a kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de rabasz, dolog ez a tavasz, megbolondít ez a szerelem.

is az egész világ, tudja meg, hogy magát szeretem. Megmondom magának, az egész világnak, ha kell a mamának, hogy szeretem. Kicsike lányka hallja, jaj, de ravasz, dolog ez a tavasz, megfogom.

álmos örökre szívem. Soha se tudod meg, hogy úgy, mint én, nem szeretett még senki sem. Érzem, hazudni fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

0: egy nyári este, és már is itt a veszély, már el vagy veszve, és hogyha itt van a nyár, hadd győzzön, mert ugye bár, ha nem győz, hát az ember szörnyen rosszul jár.
1: Hangszerek, zeneművek, hanglemezek, sportáruk nagy választékban. Szobotka, Nagymária, Luther udvar.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Görnyetten dolgozik, megfeketedett sok áramot fogyasztó izzólámpa mellett.
3: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

0: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.
1: Говорит радиостанция «Освобождение».

Tu pokyňo sobám, honem voď nálom, tu pošúhojo sám, mýrtnem voď nálom. Bár holo nám, hodiennek már, az ismert lépte, de csak jajgott a szív, s én árván félek. Hűvösebb lett az ég, forróbb a vágyom, itt az óra zenél az éjszakában. Az utcán már villamos jár, és szürkén felszáll, most a hajnali köd.

kislány vigyázz, baj lesz itt, miért nem szeretsz egy kicsit? Jól tudod, hogy a szívem érted dobog. Kislány, ne légy oly makacs, ritkán van így szép tavasz, most egy csöpp kis szerelem rendes dolog. Kék az ég, oly zöld a rét és csupa virág, most a 60 éves úr is csacsit jár. Kislány, vigyázz, baj lesz itt, miért nem szeretsz egy kicsit? Jól

gyertek gyerkőcök most körén, figyeljetek jól, van egy nótás mókás mesém, mely állatokról szól, hogy miért ilyen az egyik, s a másik amolyan, nem véletlen, s egy bizonyos okból van. Miért erszényes a kenguru, mert fél szegényke nagyon hát, itt tartja bankbetét helyet, ha megtakarított vagyonkát, ha nem vagytok álmosak,

Na tudjátok-e miért örül a zsiráf a hosszú nyakának? Mert télen folyton hóban jár, és nyár van, mikor rannát hát kap, hanem

Na tudjátok, egy gyermekek, hogy miért oly bősz a jaguár, mert mindig, ha sétálni megy, nyomon követi a február. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. A pupos teve, miért pupos, egy kövér néni rácsücsült, s a hát

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 15 otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor. Budapest 2.

ad nekem szívem ezt az éjszakát. Nem kívánok én ma tőled semmi más, nem is kell, hogy hazudj nekem. Nem kívánok esküszót, se forró vallomást, csak egy kicsit maradj velem.

ezt az éjszakát. Csak néked adhatom ezt az éjszakát, többé

0: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
1: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most fűzött.
2: Valeri krém, Valeri púder, Valeri rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

Ha bölcs sohajt nagyok, ú, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután. De más vagyok én, mint az a szegény jó Diogenes.

0: Csíkszabó László beszélgetése következik Babics Mihállyal, a Sanremo-i díjnyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
0: Baktériumokat egy perc alatt megöli a Superlizoform. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

bosszani diák, az én babám, de valami remek nő. Bár kicsit kitos, de nagyon csinos, és főleg a szíve nem kő. A szeme oly kék, akár a dég, és a lába milyen szép, ha császtont jársz,

0: Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Donnyban vagyok a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze eső hely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó. Technika vívmánya, ezt még te se tudod.
1: Csinos, praktikus, és milyen pici retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek. Hetenként 3 forint 30 ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet. Na hát!

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: Tavonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
2: Kapitopál honvéd üzenem, Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
3: Richter Rudolf honvéd üzeni Losontra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
4: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

Nariz tan fugaz.

0: ett modernt kishnune, von Eugenie ikalig. Čo konjunktirek tőled, nos a vegyélek kodik.
1: Meg egy kis autót mender, az se baj, ha csak pakár. Egy mertbundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
2: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy szed, ide szed, oda legész. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert kifajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha szép szóra, netán nem vigyázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én.

0: Ma már, hála Istennek, a Nemzetközi Vásár akkora, mint egy valóságos kis város. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, Bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.
1: Mondja, marha! Miért oly bús?
2: Újra itt a jó ponthús.
3: Nem is tudom, miért szeret. Mert furcsa, mert kedves, mert jó nagyon, sőt, komoly is, bolond is, ráhagyom.

hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Csak tetszik ezt, halkan megsúgom, hogy rossz-e, vagy néha csak gyengétlen. Mindegy, mert pontosan így kell neki.

mert okos, szerény, mert szerénytelen. Én éppen ezért szeretem, mert egészen olyan, mint én vagyok. Én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szavam megérti. Hogy megismerkedtünk, ez véletlen csupán, hogy együtt maradtunk, ez oly természetes. A két emberi egyforma, mint mi vagyunk, nincs ebben semmi érdekes. Érdekes, nem is tudom, miért szeretem, szeretem. Talán mert furcsa, mert jó nagyon. Bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeretem. Így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengésztelen. Pontosan így kell nekem. Mert bolondos, szédülés nő vagyok, s oly szép ez így, hogy ő rá hallgatok. Mert okos, szerény, mert szerénytelen, s én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, s én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szabad

a felsíró, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ősz, eldalolja egy tízősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a főpincér, a sláger ez lesz, ami

író, sok komponista áradozva felsíró, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ősz, eldalolja egy dizősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a főpincér, a sláger ez lesz, a sláger ez lesz.

jaja heli, jaja heli. Olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsa, akár az atolya fák. Jaja helén, szemekége olyan titoktatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te balondos helénkén. Várlak havonta, naponta, tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaja helén, Jeruzsálem közepi belakik társbérletben, ha drágán, a libanoni lejár.

szerelmes vagyok, hogy oda megyek, rám vár az a gyönyörű lány. Jaj a Helén, jaj a Helén, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a datolyabbák. Jaj a Helén, jaj.

0: jaj a helét, jaj a helét, szemekék jaj olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem oly heves ember.
1: Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos melényén.
0: Úgy várlak, havonta, naponta, tégedet én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém.

0: tánzene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncsvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Tánczene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

van egyfis hajriker. Hollárié, hollárió, ha bor kell, csak szólj, hogy mennyi kell. Hollárié, hollárió, az utcán.

Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisé, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Álmai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

Az egy olyan mozi, hogy valami csoda. Az se baj, ugye Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész csoda. Nincs ottan hangos film, csak zongora és szól a litratória, és sokolódzik minden ember fia. Hallod-e Rozika, te? Gyerünk a moziba be. Tudok egy olyan mozi, hogy valami csoda.

Hallone rozikate, szerinka mozi babe, tudok egy olyan mozi, hogy valami csodás. Hát te baj, ugye rozi, messze van az a mozi, így ez a legjobb mozi.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

hogy térdre hullni szégyen. De hol van már a büszkeségem? Könyörgöm térden állva szépen, csak egyszer lép az enyém. Fogadnak gyöngye, hogyha villan, szememben könnyek könnye csillan. Én meghalnék a karjaidban, csak egyszer légy az enyém. Én tudom, hogy méreg, hogy szeretlek téged, hisz oly gyilkos a vágy, úgy lángol az

mégis önfeledten. Csak egyszer légy az enyém, csak egyszer légy az enyém.

0: Hier ist Trias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
1: Csütörtök. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
1: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
3: Szombat.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
3: Vasárnap.
1: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
1: Hát én ebbe belehalok. Amióta a mennyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Garvitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

0: Csíszabó László beszélgetése következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
1: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
0: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.
2: Legyet, Poloskát, Bolhát, Mojt, Svábot, mindent írt, Kúra, Tox, rovaírtó permet.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Octogon kávéház nyári dépendance, autósok romantikus oázisa, idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

meg fogom a kezét. Más nem is kívánok én, babám, csupán a kis szívét. Hogyha

and the stars begin to flicker.

egybe kezd, hallgassák hát meg ezt, éjjel megérkezett Tirolba, luxus vagomba, a kis három hosszú. Vítesünk szóval a hotelben, őket bevitte, három kis kutyasú. Zsúfban eladták az aranyakat, hát Tirolban töltik a nyarakat. Boldog kínos ágyba pihennek ők, mert nagyon előttek. És másnap délben, marha szűz van-e délben,

ragaszkodj, hozzám ragaszkodj, mert ez valami jó. Bennéket levánni, hogy te lekedj, és nem lesz belőlük.

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.
2: Mert kislányom, a bababőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
3: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

kolikoztad unasas jó. Viszont az ember ott kis tarka papírházak valaki, a stejgerről a háziul egy szobát leszakít. Tokió, Tokió, ott tudja jól a kis japán, hogy jó.

York, if Japan with you. Tokyo, Tokyo, Barnum, Polikos, adunak a jó. Viszont az ember ott kis tarka papírházat valaki, a Steigerról a házi úr egy szobát lesz, aki Tokyo, Tokyo, ott tudja jól a kis Japán, hogy jó.

Pont az ember ott kis tarka papírházat valaki, a stájgyaró a házi úr, egy szobát lesz a kis szó, jó.